forradalom az Isten teleneké. Körműveseg sátáni munkája. Ilyen szent földön élsz.